Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: csak fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975 we brought you an album with a song.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerint járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3-6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül mennyiért keltek el. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom, ma dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zalában fogtak el egy Németországban körözött férfit. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az országos szúnyoggyérítési program Vármegyénkben is. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek, ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és a Zala több pontján. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak. Az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket Vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktérium készítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyog lárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófavédelem. Felújították a Gaspar-Ichmárk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda, akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a ZAOL. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zala víz Zala-Szentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zala-Szentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zala-Szántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az automosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zala víz közleményéből. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Több száz diák alkotással nyílt meg az évzáró kiállítás az Ady Endre általános iskolában Zalaegerszegen. A tárlaton a tanulók egész éves munkájából válogattak, miközben az országos versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalokat is díjazták. A kiállításon mintegy 300 alkotás kapott helyet, köztük olyanok, amelyekkel rangos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek. A tárlat június 19-éig látogatható az iskolában, írja az Egerszegi Hírek. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykapornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km per óra helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja a polisz.hu. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvándon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a ZAOL. Vizsgálja a város, hogy érkezhetett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Arra kéri a látogatókat a zalaegerszegi kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Sikeresen megmentettek egy sérült macskát Zalakaroson, miután bejelentés érkezett egy csapdába szorult állatról. A Nagykanizsai Élettér állatmenhely munkatársa a közterület felügyelettel közösen sietett a helyszínre, ahol végül sikerült kiszabadítani a bajba jutott cicát. Az állatot ezt követően állatorvoshoz vitték, ahol ellátták sérüléseit. A szakemberek tájékoztatása szerint a macska jobb első mancsát sikerült megmenteni, az állapota stabil, jelenleg pedig a menhely gondozásában lábadozik. Csipet nem találtak benne, így egyelőre nem ismert, van-e gazdája. Az előzmények szerint a fehér szürke círmos még napokkal korábban akadt fenn egy kerítésen, miután a lába beszorult egy csapdába. A megközelítésekor pánikba esett, kiszabadult és elmenekült, ezért csak később sikerült megtalálni. A segítők arra is felhívták a figyelmet, hogy a hasonló csapdák nem csak az állatokra, hanem a gyerekekre is veszélyesek lehetnek, írja a Zaol. Gála műsorral ért véget az Irodalmi Kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a zalaegerszegi Vizslaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társas játékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak, továbbá az egészséges zalaegerszegi program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegihírek.hu. A művészet gyógyító erejét mutatja be a Neurogaléria legújabb időszaki tárlata a Zala vármegyei Szent Rafael kórházban. A Lélekkörök című kiállításon Szabó Anikó Zsuzsanna ápolónő 21 üvegre festett mandalája látható, amelyek egy nehéz betegségből való felépülés személyes történetét is megjelenítik. A tárlat a betegek, a hozzátartozók és a kórház dolgozói számára is nyitott, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is vezethet út a megküzdés és az alkotás felé, írja Zaol. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, május 29-én pénteken, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok, Madonna kezd Justin Timberlake-kel, folytatja a Bombon, és jön a Dario G is, hogy lesz a karnevál Párizsban, vagy sem, az kiderül majd holnap este. Budapesten. BL döntő, Arsenal PSG, és Carnaval de Paris, ez is szól nem sokára itt a Besten. Jó reggelt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. My My My címmel jön a következő Armand van Heldentől, az enyém, az enyém, az enyém. Na de hogy kié lesz a BL trófea? Holnap este 6-kor kiderül, Budapesten rendezik ugyanis a Bajnokok Ligája döntőt a Puskás Arénában. A mai egyébként a Békefenntartók és a Monteverest világnapja, illetve a Magdolnák névnapja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló időnk lesz 22-27 fokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hétvégén melegebb, már 30 fok körüli lesz, viszont a záporok, zivatarok is benne vannak a pakliban mindkét napon. Rögtön fél hét, még több időjárás jelentés és friss infó a hírekben, aztán Spiller jön Sophia Lisbeck-sztorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megkezdődött a szúnyoggyérítés Zalában is. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az országos szúnyoggyérítési program Vármegyénkben is. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek, ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és a Zala több pontján. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak. Az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket Vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktérium készítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyog lárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófavédelem. Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda, akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a ZAOL. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zala Víz Zala-Szentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zala-Szentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zala-Szántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az automosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zala Víz közleményéből. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, amikor is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék a mai napon sem várható. 3 és 13 fok közötti a reggel, napközben 22-27 fok lesz. A hétvégén már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Szombaton is és vasárnap is 25-31 fok között alakul majd a maximum. Jön a túlélő, Survivor, a Destiny's Child-dala a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig fültanúi lehetünk annak, ahogyan a tékozló fiú hazatér.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Jön majd a Happy Gang és a TLC is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalában fogtak el egy Németországban körözött férfit, országos sikereket ünnepeltek az Adi iskolában. Motoros száguldozót büntettek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Több száz diák alkotással nyílt meg az évzáró kiállítás az Ady Endre általános iskolában Zalaegerszegen. A tárlaton a tanulók egész éves munkájából válogattak, miközben az országos versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalokat is díjazták. A kiállításon mintegy 300 alkotás kapott helyet, köztük olyanok, amelyekkel rangos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek. A tárlat június 19-éig látogatható az iskolában, írja az Egerszegi Hírek. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykapornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km/h helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja a polisz.hu. Arra kéri a látogatókat a Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Szabadság, szerelem mindkettő lesz ebben az órában. Rosella, Everybody's Free, Shaggy, Hey Sexy Lady, az órát pedig a Kings of Leon és a Use Somebody indítja. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155. Kedves Magdolnák, boldog névnapot és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Ne

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, holnap BL döntő Budapesten, de 2021-ben ezen a napon is rendeztek Bajnokok Ligája döntőt, méghozzá a Manchester City-ét és a Chelsea-ét, de hogy holnap az Arsenal vagy a PSG viszi a haza Budapestről a trófeát, kiderül este 6, és hát remélhetőleg 8 óra között, hosszabbítás esetén egy kicsit később. Most Segi folytatja a péntek reggelt, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, jön a hétvége, a gyereknap, a BL döntő, szóval sok mindenről hallhatunk majd, az elkövetkező percekben jönnek a legfrissebb hírek, aztán Meredith Brooks dala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A zalaegerszegi múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvándon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a ZAOL. Vizsgálja a város, hogy érkezhetett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzuzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Arra kéri a látogatókat a zalaegerszegi kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Több száz diákalkotással nyílt meg az évzáró kiállítás az Ady Endre általános iskolában Zalaegerszegen. A tárlaton a tanulók egész éves munkájából válogattak, miközben az országos versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalokat is díjazták. A kiállításon mintegy 300 alkotás kapott helyet, köztük olyanok, amelyekkel rangos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek. A tárlat június 19-éig látogatható az iskolában, írja az Egerszegi Hírek. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 68 éve a mai napon született Annette Bening, amerikai színésznő, az amerikai szépség felesége. 1956. május 29 megszületett Michael Jackson testvére Latoya Jackson. 1955-ben ezen a napon született Mike Porcaro, a Toto legendás basszusgitárosa. 64 éves Flipper öcsi, a Hungária és a Dolly Roll tagja. Ezer 1967-ben ezen a napon született az angol dalszerző

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Benne többek között a 90-es évek ikonikus hip-hop himnusza a Summertime DJ Jazzy Jeff-től. És Irie Mafiát is hallunk majd.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
1: Közben, ha dugó, baleset van, hívható SMS Viber számunk él 0620 55 55 155. Én egyébként azt látom, hogy egy fokkal enyhébb a forgalom, mint más hétköznap reggeleken, de majd holnap ugye, amikor BL döntő lesz, remélem semmi váratlan nem történik. Nagyon sok ember érkezik autóval, vonatokkal, repülőkkel, szóval menjen le épségben, rendben a BL döntő. Ezt kívánom a szervezőknek, a résztvevőknek, a nézőknek. Most pedig tartunk egy szusszanásnyi szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megkezdődött a szúnyoggyérítés Zalában is. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az országos szúnyoggyérítési program Vármegyénkben is. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek, ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és a Zala több pontján. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak, az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket Vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktérium készítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyog lárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófavédelem. Felújították a Gaspar-Ichmárk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda, akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a ZAOL. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zala víz Zala-Szentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zala-Szentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zala-Szántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az automosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zala víz közleményéből. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például Tom Novitól vagy Kim Mezeldal a Young Hearts Run Free, az órát pedig Sia és a Chandelier indítja. 4 perccel múlt 8. Jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 29-e van. Péntek, sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell figyelni. Illetve a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő miatt változik a kamionstopp. Holnap, azaz szombaton reggel 5 és délután 5 óra között, aztán este 10-től, május 31-én vasárnap este 10 óráig az eredeti időszak szerint lesz majd kamionstopp. A szervezők szerint sok szurkoló a meccs napján, azaz holnap érkezik, és nagyon zsúfolt lehet az M1-es, ezért volt szükség arra, hogy a kamionok helyt adjanak az érkező szurkolóknak. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155. Tom Nobi folytatja a péntek reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a tegnapihoz hasonlóan 22-27 fokra, sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. A hétvégén egy fokkal melegebb lesz, 26-31 fok között a maximum holnap, és holnap után is. Viszont a hétvége mindkét napján meglephet minket egy-egy futózápor, zivatar. Még több friss infó a hírekben, rögtön 8:30. Jó reggelt, nem sokára George Michael dalával folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalában fogtak el egy Németországban körözött férfit, országos sikereket ünnepeltek az Adi iskolában. Motoros száguldozót büntettek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Több száz diák alkotással nyílt meg az évzáró kiállítás az Ady Endre általános iskolában Zalaegerszegen. A tárlaton a tanulók egész éves munkájából válogattak, miközben az országos versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalokat is díjazták. A kiállításon mintegy 300 alkotás kapott helyet, köztük olyanok, amelyekkel rangos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek. A tárlat június 19-éig látogatható az iskolában, írja az Egerszegi Hírek. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykappornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km per óra helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja a polisz.hu. Arra kéri a látogatókat a Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zalavármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Éjféltől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe az erdőkben és azok környezetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni. A száraz, csapadékmentes és meleg időjárás miatt van erre szükség. 9 cm-re van a rekord alacsony vízállása a Velencei tavon, és elég csak ránézni a fákra, a virágokra, kicsit kókadoznak, fonnyadoznak, szóval jó lenne már egy kis eső a nyári meleg mellé, amely visszatér a hétvégére. 30 fokkal búcsúzik a meteorológiai tavasz. És ha már szóba kerültek fák, virágok, life is a flower, az élet is egy virág, az Aesop szerint legalábbis. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a korszak egyik legendás DJ-producer párosával, a Deep Dish-sel, akik június 20-án újból Budapesten játszanak egy klasszik szettet. Szól majd a Flashdance, és jönnek magyar darabok is, nosztalgiázhatunk Annokszal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A zalaegerszegi múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvándon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a ZAOL. Vizsgálja a város, hogy érkezhetett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzuzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Arra kéri a látogatókat a zalaegerszegi kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Több száz diák alkotással nyílt meg az évzáró kiállítás az Ady Endre általános iskolában Zalaegerszegen. A tárlaton a tanulók egész éves munkájából válogattak, miközben az országos versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalokat is díjazták. A kiállításon mintegy 300 alkotás kapott helyet, köztük olyanok, amelyekkel rangos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek. A tárlat június 19-éig látogatható az iskolában, írja az Egerszegi Hírek. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük a Cardigans, Tom Jones-szal közös Burning Down the House című dala, jön egy másik duett Bryan Adams és Mel C közöse, de itt lesz a Take That, a Compact Disco, a Faith No More, elsőként pedig Mika és a Big Girl. 5 perc elmúlt 9, kitartást a rövid munkahét végéhez, Max M. Levente vagyok.

Rest FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Hamarosan a Take That Babe című dalát hozom. Előtte nem sokára a Compact Disco és a Field Rain érkezik. Most pedig Bryan Adams és Mel C kettőse. When You're Gone hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha például dugó, baleset van, jöhet az info.

Best FM, a legjobb zenék, a legendás amerikai duó Duffire és Sharam, azaz a Deep Dish érkezik, akik június 20-án egy klasszik szettel térnek vissza Budapestre, és ha már klub Night Shift Extra ma a lemezjátszók mögött, keddi rezidensünk DJ Hangya, na és persze a házigazda a White Boy is, Funkival hangolnak a BL döntő hétvégére, mit a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, M1 Budapest felé Győr után dolgoznak, kisebb torlódásra tessék készülni. Távolabb szintén a főváros felé, Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben, a külső sávban lassabb a haladás, ott is szakaszosan torlódik a forgalom. És különleges kamionstop lesz a hétvégén a BL döntő miatt, méghozzá holnap hajnali 5 és délután 5 óra között, majd aztán a meccs után este 10-től, május 31-én vasárnap 10 óráig. Jó utat, ha dugó baleset van, én is várom az infót, 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy olyan világsztárral, aki 74 évesen is képes a megújulásra, Sting 3.0 című világkörüli turnéja pedig a jövő hónapban fővárosunkat is érinti. Június 18-án látható, hallható, megjegyzem, nem először, nekem is volt szerencsém annak a kis stadionban élőben látni Stinget, nagy élmény volt. Kis stadion már nincs, viszont a 90-es, 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma is szólnak itt a Besten, köztük Ákos dala, a Hello.

0: ragadott. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, jó reggelt, rögtön folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megkezdődött a szúnyoggyérítés Zalában is. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az országos szúnyoggyérítési program Vármegyénkben is. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek, ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és a Zala több pontján. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak. Az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket Vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktérium készítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyog lárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófavédelem. Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda, akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a ZAOL. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zala víz Zala-Szentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zala-Szentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zala-Szántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az automosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zala víz közleményéből. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csak simán a Bon Funk MC's neve is felvillant egy régi emléket az agyamban. Hát még a daluk a Freestyler, jön továbbá Madonna, a Madison Avenue, az órát Oli Murs és a Dance With Me Tonight kezdi 4 perc elmúlt 10. Jó munkát, jó utat, kitartást a rövid hét végéhez, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltessen minden szülinapost is. Max Emlerente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. 26 évvel ezelőtt a dal mindent letarolt, a lányok meg belezúgtak a klip főszereplőjébe, a rasztahajú Marlo Schnellmannba. A Bonfunk MC's Freestyler című daláról van szó. A klip főszereplője azóta szakács lett, és nem is akármilyen. Dolgozott Párizsban, Londonban, Bangkokban, Koppenhágában és Berlinben is. A videoklip főszerepét pedig az édesanyjának köszönheti, aki modellként dolgozott akkoriban.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék a pop királynőjétől, a Vogue-ot hallottuk egyébként Madonna új dalával, az I Feel So Free-vel, 18 év után újból vezeti a rádiós toplistákat. És mielőtt még mondanám, hogy kik jönnek az óra végéig, egy gyors közlekedési info: a 11-es főúton Szentendrén 3 autó ütközött a 19-es kilométernél, a forgalom fél pályán irányonként váltakozva halad. Charles and Eddie, Would I Lie to You, Horváth Tamás, illetve a The Killers, ők biztosan itt lesznek 11-ig a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön startol a délelőtt utolsó órája, többek között a TNT-vel. És irány a diszkó a Stars on 54-ral. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megerősíti védelmi tanátó a drónokkal szemben is. Magyarország elítéli a romániai orosz dróntámadást. Vasárnap gyereknap, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Magyarország a leghatározottabban elítéli a romániai orosz dróntámadást, közölte a kormányfő. Magyar Péter szolidaritását fejezte ki, és kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy Európa és a NATO egysége fontosabb, mint valaha. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Oroszország újabb határt lépett át. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig elítélte Románia légterének megsértését, és szintén támogatásáról biztosította az országot. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Hígtrágyával fújta le az illegálisan parkoló autókat egy brit gazda. A férfi már évek óta küzd az illegális parkolással a festői túvidéken lévő földjén. Végül betelt nála a pohár, ezért folyamodott a sajátos módszerhez. A befújt járművek között több luxusautó is volt. A gazda szerint a turisták rendszeresen figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hajtanak be a területre. A helyi rendőrség vizsgálatot indított. Ma többnyire napos, száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható. A csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok! Már is vége a rövidke hétnek, május 29 péntek. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber számunk a régi, azaz 0620 55 55 155. Arás kezd a boroboroval.
0: Best

Ezt a fem a legjobb zenék, aki nem kapott eleget keddeste, azt tartson velünk ma is. Funky Soul a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7 és 8 között pedig a lemezjátszók mögött DJ Hangya, én pedig nem bírok betelni a Soul Searcher slágerével, a címe is ez, Can't Get Enough.

0: Best FM a legjobb zenék. Változik a BL döntő miatt a kamion stopp a hétvégén, azaz holnap hajnali 5 és délután 5 óra között lesz érvényben, majd holnap este 10 és vasárnap este 10 óra között. Az intézkedés célja a közúti közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a BL döntő miatti rendkívüli forgalmi helyzet kezelése. Ugye holnap este 6-tól a Puskásban PSG Arsenal, Arsenal PSG. Itt a Besten pedig az óra végéig Topez jön a New Millenniummal, Sophie Alice Baxter és a Pussycat Dolls is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

It's time for change. For change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége, de nem futok messzire, holnap reggel 6 után is találkozhatunk, sőt vasárnap is itt a Besten. További szép napot kíván a Bon Jovi is. Majoros Rita a Have a Nice Day-jel indítja a péntek délutánt. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy díler. Restaurálják a híres milánói Bika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszaadná a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért a most beérkezett pályázatok esetében utólag kikérte a pedagógusok véleményét is. A tárcavezető szerint fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék és véleményezhessék az igazgatójelöltek programját, mert egy iskola működését alapvetően meghatározza a vezető személye. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzőkamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta a rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára.
1: GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drog csomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika helyére lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. A műalkotást legutóbb 2017-ben restaurálták, de azóta ismét jelentősen megrongálódott a szerencsehozó szokás miatt. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő néhány órát. Szokás szerint hangolom Önöket a hétvégére. A legnagyszerűbb zenékkel a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Black Eyed Peas és a Pump It, előtte még Bon Jovi érkezik, és a mai üzenetem, Have a nice day!
0: Best FM!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki

Best FM a legjobb zenék, csodálatos péntek délután kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét. A rövid heteknek ez az előnye, hogy egy kicsit gyorsabban véget ér, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Csodálatos időnk lesz, úgyhogy szerintem lehet kinti programokat is csinálni. Na ki vele, ki mivel tölti majd a hétvégét? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az üzeneteket, de a közlekedési információkat is. Én pedig hozom majd a napkérdését, ide lehet válaszolni természetesen. Jövök majd mindenféle információval és érdekességgel, na meg jó zenékkel. Úgyhogy gyerünk is tovább, jön a Pump It a Black Eyed Peas-től, előtte pedig Soláma, és a You Are The One I Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is az úton lévőknek. Ha gondolják, utazzunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, amiket kapok. Önök pedig, ha látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155-ös. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák folynak. A 42-es és a 41-es kilométerek között itt félpályán lehet haladni, irányonként váltakozva, úgyhogy mindkét irányban torlódásra kell készülni. És ami a hétvégét illeti, a kamionstopp az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt május 30-án szombaton reggel 5 és 17 óra között lesz, aztán május 30-án még szombaton este 10 és május 31-e vasárnap este 10 közötti időszakban lesz. Erre kell majd figyelni, vagy ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenehess. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt 50 Cent és az In The Club, ez pedig az óra vége, hiszen mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán élvezzük a hétvége hangulatát. A Molokóval itt lesz a Sing It Back. És jön majd Ágnes is, és a most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz sok napsütéssel. Elfogta a rendőrség K. Endrét. Hatalmas gázrobbanás történt Dallasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta el rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: A kiforrás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolási és kényszerítés gyanúja miatt folyik vele szemben eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült, hogy a férfi megpróbált rávenni egy volt gyermekotthoni lakót arra, hogy nyilvánosan ártatlannak nevezze őt. K. Endrét korábban a bicskei gyermekotthon ügyében kényszerítés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, majd 2023-ban elnöki kegyelmet kapott. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt az 55 éves gyermekfelügyelőt, akit 8 kiskorú bántalmazásával gyanúsítanak. A férfi egy családpalotai lakásotthonban dolgozott, a gyanú szerint 2020 és 2023 között több gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig be is zárta egy helyiségbe. A nyomozók szerdán fogták el a férfit. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a tanúkat, ezért kezdeményezték a letartóztatását. Legalább 3 ember, köztük egy gyermek életét vesztette egy robbanásban és az azt követő tűzvészben az amerikai Dallasban. A 2-szintes lakóépület szinte teljesen megsemmisült, több embert pedig kórházba vittek. A tűzoltók egy bejelentett gázszivárgás miatt vonultak ki, de nem értek oda időben. A helyiek közül többen azt állították, hogy már egy nappal korábban is gázszagot éreztek a környéken. A tragédia okát vizsgálják a hatóságok. Ma többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Péntek délután 1 óra is elmúlt 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Majoros Rita vagyok, és mindjárt itt a hétvége. Sokan egyébként 2 körül befejezik a munkát így péntekenként, úgyhogy nekik is felpörgetem az idejüket. Menjenek csak hétvégézni a Molokóval, jön a Sing It Back, mindenki másra pedig Rihanna nyújt egy kis segítséget. Jön az SOS, csodás napot és jó hétvégét!
0: Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, meghoztam a nap kérdését így a délutáni kávé mellé. Én ma jeges kávéra váltottam. Nagyon jó hozzá az idő, itt a hétvége, úgyhogy mi kell még? Nagyon a nap kérdése. Kinek mi az a filmes mondat, vagy idézet, amit néha teljesen random kimond, akár a semmiből is egy-egy szituációban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a klasszikus idézetek. Nekem például ilyen az Oscar című filmből, a persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Talán ez az, amit leginkább használok, vagy mondjuk az Indul a bakterházból bármi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A Facebook és Instagram oldalunkra is oda a kommenteket várom. A Molokót hozom cserébe, Sing It Back a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzük, mi újság a budapesti utakon, mert hogy azt írta nekem Anna, hogy baleset történt a Ferenc körúton, a Korvin negyed és a Mester utca közötti szakaszon, illetve a Stáli utcában is baleset történt a Somogyi Béla utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. És írtak többen is, hogy ugye a Városliget környéke egy kicsit zsúfoltabb ezen a hétvégén, hiszen ugye ott alakították ki a szurkolói zónát a holnapi BL meccs miatt, szóval ott azért fennakadásra kell készülni, de erre már ugye lehetett számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás autó állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 0620 55 55 155, én pedig itt számítok az üzeneteikre, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A tegnap szülinapos Kylie Minogue zárta ezt az órát, ez volt az In Your Eyes, a következő órát pedig majd a Kossin nyitja egy isteni dallal. Itt lesz 2 óra után pár perccel a Catch. És jön majd a Jetlag is, és az Égen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Best FM-en. Megerősíti védelmét a NATO a drónokkal szemben is. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Veszélyes medúza jelent meg az Adriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A történteket Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és António Costa, az Európai Tanács vezetője is elítélte, támogatásukról biztosítva Romániát. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
0: Iránytű medúzát láttak Horvátország partjainál, a faj egyre gyakrabban bukkan fel az Adriai tengerben. Az iránytű medúza könnyen felismerhető jellegzetes mintázatáról, csápjai azonban fájdalmas csípést okozhatnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még a partra sodródott példányokkal is óvatosan kell bánni, mert csalánozó sejtjeik ilyenkor is aktívak maradhatnak. Ma sok napsütés várható, csak keleten jelen lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcshőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kinek mi az a filmes idézet, amit gyakran szokott emlegetni, akár egy-egy baráti összejövetelen, vagy tényleg bármilyen szituációban? Ez a nap kérdése, jöhetnek a válaszok a 0620 55 55 155-re. Délután 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, önök pedig a legjobb helyen járnak, hogy jól érezzék magukat. Jön most a Kossin és a Kess.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Mi az a filmes idézet vagy mondat, amit gyakran használunk? Na nézzük, miket írtak a hallgatók, mert hogy ez a nap kérdése. Azt írja Peti, hogy ő az Apollo 13-ból azt, hogy Houston, baj van, és ezt nagyjából minden szituációban, de főként munkában szokta mondani. Andi a Forrest Gumpból írt egy idézetet, hogy az élet olyan, mint egy doboz bombon, és ezt is nagyjából a hétköznapi helyzetekre rá tudja húzni. Na nézzük. Viki csak ennyit írt, Hakuna Matata, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ez honnan van, az Oroszlán Királyból. Viki, és ezt mikor szoktad a legtöbbször mondani? Bár így péntek délután talán. Ez egy tökéletes mondat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a filmes idézetek, mellé pedig a Salt-N-Pepa és a What a Man a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak az ország útjain, sokan elkezdték már a hétvégét. Vigyázzunk egymásra az utakon. Elég nagy a meleg is, lehet, hogy tompábbak is egy picit a sofőrök, úgyhogy legyünk óvatosak. Egyébként BL döntő lesz ugye Budapesten a hétvégén, szóval elég sokan elhagyják a város, de nagyon sokan jönnek is a városba külföldről is, úgyhogy erre kell ezen a hétvégén, de már igazából napok óta számítani. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy autó ütközött szalagkorlátnak, az átterelt sávot le is zárták, a torlódás meghaladta 3 kilométert. A 8-as főúton Devecser térségében két autó ütközött a 92-es kilométernél, fél útpályán halad a forgalom. Budapesten is baleset történt, méghozzá a Kőbányai úton, a Horog utcánál, úgyhogy ott kell figyelni, ezt Tamásnak köszönöm az infót. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, ha látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

West FM a legjobb zenék. Naughty Boy-jal folytatódik a délután, 2013-as sláger érkezik a csodás Sam Smith-szel, ez a La La La. Ez még akkor jött ki, mielőtt Sam Smith igazán világhírű lett volna. Én ebben a dalban is egyébként imádom a hangját. Egy olyan dal, ami egyszerre tud egy kicsit melankolikus is lenni, de mégis táncolható. És egy tökéletes péntek délutáni, mondjuk munkából hazafelé induló sláger. Úgyhogy Naughty Boy, La La La, itt a Best FM-en Sam Smith-szel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zala Szentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Gála műsorral zárult az irodalmi kalandozások. Gyermeknapi forgatag érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizsgálja a város, hogy érkezett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából, ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Gála műsorral ért véget az irodalmi kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a zalaegerszegi Vizslaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társas játékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak. Továbbá az egészséges Zalaegerszeg program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegi hírek.hu. Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
3: 88.9 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, hogyan lehet tökéletes paradicsomunk? Én most utána néztem, a megfelelő tápanyag ellátás azért kulcsfontosságú, hogyha ültetünk, mert a paradicsom gyorsan kimeríti a talaj készleteit, és ha nem kap elegendő foszfort, káliumot és mikroelemeket, a termés apró marad, a növény pedig fogékonyabb lesz a betegségekre. A szerves anyagok lassan folyamatosan adják le a tápanyagokat, így a növény stabil, kiegyensúlyozott fejlődést mutat, ami végső soron bőségesebb termést eredmény. A második módszer, amelyet a tapasztalt kertészek szinte kivétel nélkül alkalmaznak, a rendszeres kacsolás, vagyis a hónai hajtások eltávolítása. A paradicsom ugyanis hajlamos arra, hogy minden irányba új hajtásokat növesszen, amelyek ugyan zöld tömeget adnak, de elvonják az energiát a termésképzéstől. A kacsolás lényege, hogy a főszár és az oldal hajtások találkozásánál megjelenő kis hajtásokat még fiatalon eltávolítjuk, így a növény energiája a virágok és a termések fejlődésére összpontosul. Ez a módszer azért különösen hatékony, mert a paradicsom így nem burjánzik el, jobban szellőzik, kevésbé fogékony a gombás betegségekre, és a termések nagyobbak, lédúsabbak lesznek. A kacsolás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem a hozam maximalizálásának egyik legfontosabb eszköze, és nem utolsó sorban a harmadik, sokszor alábecsült tényező, a megfelelő öntözési technika, amely alapvetően meghatározza a paradicsom egészségét és terméshozamát. A profik szerint a paradicsom nem szereti a gyakori kis mennyiségű locsolást, mert ez sekély gyökérzet kialakulásához vezet, ehelyett ritkábban, de bőségesen érdemes öntözni, hogy a víz mélyre jusson és a gyökerek lefelé növekedjenek. A mély gyökérzet stabilabb növényt eredményez, amely jobban ellenáll a hőségnek és a szárazságnak. Emellett fontos, hogy a levelekre ne kerüljön víz, mert az elősegíti a gombás betegségek kialakulását. Úgyhogy érdemes ezekre a kis apróságokra odafigyelni, hogy finom termésünk legyen. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk az egyes főúton például Biatorbágy térségében. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 6-os főúton pedig a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, ott is lassulást tapasztalható, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A zalaegerszegi múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvánon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a ZAOL. Vizsgálja a város, hogy érkezhetett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzuzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Arra kéri a látogatókat a zalaegerszegi kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Több száz diák alkotással nyílt meg az évzáró kiállítás az Ady Endre általános iskolában Zalaegerszegen. A tárlaton a tanulók egész éves munkájából válogattak, miközben az országos versenyeken kiemelkedően szereplő fiatalokat is díjazták. A kiállításon mintegy 300 alkotás kapott helyet, köztük olyanok, amelyekkel rangos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek. A tárlat június 19-éig látogatható az iskolában, írja az Egerszegi Hírek. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
1: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sokan még mindig úgy gondolnak a kültéri konyhára, mint valami luxus világba való extrára, ami csak hatalmas kertekben vagy grandiózus teraszokon működhet, pedig a valóság ennél jóval izgalmasabb, egy jól átgondolt kültéri főző vagy vendégfogadó zóna, szerintem kisebb kertekben, kompakt teraszokon, oldaludvarokban vagy akár szűkebb szabadtéri terekben is meglepően jól kialakítható. A valódi kérdés sokszor nem az, hogy mekkora kertünk van, hanem az, hogy mennyire tudatosan használjuk ki. Egy okosan szervezett kültéri konyha ugyanis nem csak az ingatlan élvezeti és használati értéket növelheti, hanem teljesen új szerepet adhat a kertünknek is. A szabadtéri térből valódi nyári élettér válhat. Nem kell óriási hely szerintem, elég egy jól szervezett főzőzóna. A kültéri konyha egyik legnagyobb tévhite, hogy csak komplett beépített rendszerekkel működik. Valójában már egy kisebb grill, kompakt munkapult és néhány jól elhelyezett tároló is elegendő lehet ahhoz, hogy a kertünk használhatóbbá váljon. Kis kertekben különösen fontos a logikus elrendezés, ugye, hogyha minden kéznél van, az élmény sokkal gördülékenyebb. A cél nem feltétlenül a teljes beltéri konyha kiköltöztetése, sokkal inkább egy olyan praktikus zóna kialakítása, ahol nem kell állandóan visszajárnunk a házba. Érdemes szerintem kialakítani, nagyon jól tudnak kinézni. Én pedig akár egy kültéri sütögetés, főzőcskézés mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megkezdődött a szúnyoggyérítés Zalában is. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindult az országos szúnyoggyérítési program Vármegyénkben is. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek, ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és a Zala több pontján. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak. Az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket Vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktérium készítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyog lárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófavédelem. Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda, akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a ZAOL. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zala Víz Zala-Szentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zala-Szentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zala-Szántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az automosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zala Víz közleményéből. Vármegyénkben bujkált az a 63 éves német férfi, akit végül Bánok-Szentgyörgyön fogtak el. A készenléti rendőrség tájékoztatása szerint Németország adott ki európai elfogató parancsot ellene terrorista jelképek használata, valamint uszítás miatt. A nyomozók a nemzetközi együttműködés során jutottak el a zalai búvóhelyhez, ahol sikeresen lecsaptak a körözött férfira. Ma térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet felettünk. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Holnap viszont egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel. A nappali maximumok 24-30 fok körül lesznek, éjjel 9-15 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
0: 88.9 Best

nekem a legjobb zenék. Kevés zavaróbb dolog van annál, mint amikor a saját kertedben, teraszodon, vagy akár erkélyeden sem érzed igazán, hogy magadban lehetsz. Egy túl közeli szomszédos terasz, felső emeleti rálátás, közös kerítés, vagy egyszerűen egy túl nyitott telek könnyen elveheti azt az érzést, amiért a kültéri tér valójában létrejött, a nyugalmat. Ilyenkor sokan automatikusan magasabb kerítésben, drága árnyékolásban, vagy gyors, de vizuálisan nehézkes megoldásokban gondolkodnak, pedig sok esetben létezik egy természetesebb, szebb és hosszú távon kifinomultabb alternatíva is, a tudatos növényválasztás. A jól megválasztott takaró növényzet nem csak eltakar, szűri a látványt, lágyítja a teret, csökkentheti a vizuális zajt, karaktert ad a kertnek, és úgy teremthet privát szférát, hogy közben nem zárja börtönszerű keretek közé a teret. Sokszor nem az a cél, hogy teljesen kizárjuk a külvilágot, hanem hogy végre mi döntsük el, hogy mennyit látunk és mennyit látnak belőlünk. Na de milyen növények takarnak jól a szomszédok ellen? A valóban jól működő takaró növények nem pusztán magasak, fontos a lombsűrűség, a növekedési habitus, a télállóság, a gondozási igény és az is, hogy mennyire illenek a kert stílusához. A sűrű lombú rétegzett vagy intelligensen vezetett növények sokszor természetesebb és esztétikusabb privát szférát adnak, mint egyetlen tömör kerítés. Például próbáljuk ki a bambuszt, az sokak számára vonzó megoldás. Próbáljuk ki a portugál babérmedjet, kifinomultabb, mint a klasszikus sövény, vagy ott van az oszlopos gyertyán, természetesebb térhatást ad, aztán a miskantusz és magasabb díszfüvek lágyabb privát szférát adnak, és a klematisz vagy lonc, amikor felfelé is lehet takarni, akkor ezt a növényt érdemes választani. Síkban nevelt fák a prémium térhatárolásért pedig tökéletesek lehetnek, vagy akár a japán kecskerágó. Érdemes szétnézni. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről, komoly lépések a láthatáron. Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők. Körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
1: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Régen volt az a mondás, hogy a futball egy olyan játék, amelyet két 11 fős csapat játszik, aztán végén mindig a németek nyernek. Hát ez biztos, hogy szombaton nálunk itt Budapesten nem lesz igaz. Vagy az angol Arsenal, vagy a francia Paris Saint-Germain fogja majd a végén a magasba emelni a trófeát, a Bajnokok Ligája döntője után. Egy biztos, a Night Shift Extra viszont az a műsor, ahol a hat Night Shift rendszeres közül egy valaki visszatér pénteken és nyom plusz egy órát. Hát ma ez a nap van, ma van a Night Shift Extra, mert hogy péntek van, úgyhogy hangja érkezik majd hozzánk héttől, ami azt jelenti, hogy én Whiteboy 6-tól, vagyis mostantól egy órán keresztül a legkitűnőbb hangkézeléket fogok.

Jóta ígérget, tehát tényleg egy picike türelmet kérek még erre a hétvégére, de egyébként abszolút igazatok van, hogy már rajtam a sor régóta, hogy kellene megint újabb 5 mixet feltölteni a Mixcloudra, de hát a Bajnokok Ligájára történő készülődés most eléggé elvitte a fókusz. De ígérem, hogy jövő héten már maximálisan ezzel vagy ezzel is fogok foglalkozni, tehát azért addig is azért van ott 150 mix a korábbiakból, amit azért lehet még párszor meghallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profil, ahol ott vannak fent a korábbi nácsítás mixek, természetesen tracklista.

0: Temen szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: a Best FM-en.
1: Első fél idő vége, sípszó, nem vonulunk ki negyed órára az öltözőbe, de egy nagyon picike szünetet tartunk, helyet cserélünk Hangyával, a keddi rezidensünkkel, és a következő órában ő fogja pörgetni egy órán át a legkitűnőbb funky zenéket a 90-es és a 2000-es évekből, szóval nem sokára folytatódik a péntek esti Night Shift Extra, senki nem menjen.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mondanod csak kellett volna, hogy Quincy, hát...
4: Hát ő a Nile Rodgers után, ő a másik.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy
4: vagy Nile Rodgers, sorrend,
3: vagy Quincy,
4: hát és
3: így.
4: Nincs sorrend.
3: És ha már ugye visszajöttél extráz négy péntekre, hát akkor miért pont a Quincy-t hagynád ki? Vagy gondolom a Nile Rodgers-et se, hát, ugye? Majd ő is lesz majd
4: a Nile Rodgers még él, és hát nagyon örülnék, hogyha valami programszervező, vagy partiszervező, vagy koncertszervező meghívná a Chic and Nile Rodgers-t még, amíg él az ember.
3: Ezt egyszer, mintha már beszéltük, mondta, de volt már? Nem járt még már Magyarországon?
4: Nem.
3: Jó, oké, jó. A Nile Rodgers még tehát, él, hogy... na de viszont a Quincy-nek megvágtál okay. Utat a budapesti éjszakában.
4: Igen,
3: a
4: jó, igen, ez egy urbán legenda, ami valós, de hogy igen, tehát hogy tényleg semmi bajom vele, de hogy a Earth, Wind and Fire and the Experience, ugye All McKay Experience, az már nem tudom, már ha nem is tudom, négy karom lenne is, akkor sem tudnám megszámolni, hogy hányszor jártak itt Magyarországon. De oké, tök jó, de akkor mondjuk egy Chic and Nile Rodgers az úgy valamelyik ilyen nyári fesztiválon.
3: Ja. És gondolom akkor azzal a lendülettel a következő 10 éves büdzséjét annak a nyári fesztiválnak ki is ürítenék a szervezők.
4: Oldják meg!

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Múlt héten, hogy azelőtt talán beszéltünk ugye a Michael életrajzi könyvnek a folytatásra, ugye én még mindig nem tudtam, és te mondtad, hogy úgy fejezték be ott hát a Bad
2: album. Spoiler alert!
1: Ugye? Hogy lesz. Ha minden igaz. És most utána olvastunk, igen, mindenki szeretné, tehát hogy is mondják, a hajlandóság megvan producerek részéről, rendezők
2: hát
1: részéről.
2: Hát nem a hajlandóság, hát most ültem a moziban, oké, hogy vége volt a filmnek, de hát ezt minden halandó tudja, érzékelte, hogy hát ez nem a történet vége, úgyhogy...
1: Igen, de nem azzal van a baj, hogy ne lenne ötlet, hanem itt ugye azt mondják, hogy majd egyeztetési problémák lesznek valószínűleg a nagyobb gond, hogy majd hogy fogják tudni a rendezőt, az Antal Fokoát megint összegerebjézni a főszereplővel, a producerekkel, mert hogy most az egyik elmegy forgatni a Denzel Washingtonnak, és hogy pontosan a nagy érdeklődésre való tekintettel.
2: Hogy mondtam, a Nile Rodgers koncertre, oldják meg!
1: Így, ennyi! Oldják meg! Pontosan kész. Michael 2-t akarunk. És hát itt is ugye mindenki ugye, csatolva ugye ezt hozzárakja, hogy oké, okay, és akkor majd a második részben majd lesznek-e a kényes és érzékeny témák érintve.
2: Hát igen.
1: Így. Jó, mondjuk hallottunk már ilyet, tehát hogy nem tudom hány éve készül a Bad Boys 5.
2: De minek?
1: Már az előző négy is, ugye?
2: Igen, de minek?

0: zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Ja, és még a Michael Moses filmre visszatérve, hogy lehet, hogy arról is beszéltünk, mert én biztos adásban már említettem, hogy ugye egy Britney Spears mozifilm is készülőben van. Na de az is minek, ugye? Tudom, jó? És hogy ott már képzeld el, az volt a mondás, hogy ott már megvan minden. Mert
2: kíváncsi vagyok, igen.
1: Hogy ők azt mondták, hogy megvárják, hogy a Michael az mennyire hogyan lesz teljesít? Siker. Akkor erről beszéltünk, ugye? Hogy,
2: nem, mert,
1: hogy
2: a, nem, nem, csak...
1: Igen,
2: csak...
1: mert hogy ők azt mondták, hogy hát lehet, hogy ebben az életrajzi filmben, mint stílusban, vagy mint kategóriában, már ebben nincs annyi.
2: Hát dehogy nem, miért az Elvis is nagyon ment.
1: Jó, de hogy azóta...
2: Jó, tehát... az mondjuk egy ilyen egyedi stílusban, de...
1: De igen, de ők azt mondták, hogy hát nekik azért kétségeik vannak afelől, hogy ezek az életrajzi mozifilmek, ezek még be tudnak annyi nézőt vonzani, és aztán hát, ha jól tudom, a Michael az első hétvégén minden ilyen életrajzi filmes rekordot megdöntött.
2: Igen, egyébként igen. Tehát kasszasiker.
1: Kasszasiker, tehát... meg amúgy is egyébként nagyon jól teljesített, de hogy kifejezetten az életrajzi filmekre vetítve, ez vitt mindent. Tehát jobb volt, mint a Bohemian Rhapsody, jobb volt, mint a Rocketman, ugye az Elton Johnnal, mindennél jobb bevételt tudok.
2: Jó, mert igen, tehát nyilván Michael Jackson azért önmagában a név nagyobb tömeget mozgat meg. Hát, hogy mondjuk most eljátszanék a gondolattal, hogy én elmennék egy Britney Spears életrajzi drámára moziba.
1: Figyelj, elkönyvkesedítsek, van az a generáció, akinek a Britney Spears volt akkora ikon, mint nekünk a Jackson.
2: Jó, oké. Okay.
1: Őket úgy hívják fiatalok. Mi meg már... Igen.
2: Kentetányika.
1: Nagy picikét elmegyünk, könnyezünk ezen a kijelentésen, hogy mennyire igaz, addig hagyd ezen élni.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Látod, milyen, hogy visszajöttél extrázni, ez a rengeteg Michael Jackson, az összes Michael Jacksonnak mikor tudtad onnan lejátszani?
2: Nem, hát itt Quincy-ből válogattam, Quincy munkássága, ahogy ugye ő producerként, és ugye most következik a loop, Dirty Loops, ugye ott is Quincy nevét jegyzik, főleg ennél a dalnál. És hát ugye itt volt még George Benson is, úgyhogy Ray Charles.
1: És itt volt Hangya. Az elmúlt 60 percben, amikor legközelebb találkozunk jövő kedden, az már kőkeményen nyár. Naptárilag is mindenhol, június 2 lesz az majd, úgyhogy jövő héten várunk vissza. Szeretettel ezt megköszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét, szédületes ütemben fogy a világ üzemanyagtartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi, rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell fel. Készülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az egészséges emésztőrendszer világnapja, május 29. Tényleg, már mindennek van világnapja, mindegy. Ezt szem előtt tartva mi is könnyen emészthető slágerekkel érkezünk a következő órában. Salt and Pepper, Shoop, George Michael, Outside, Jerry Halliwell, Look at Me és Jamiroquai, Can't Heat. Kid Rock után.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM. Na, a legjobb zenék holnap a szabadban tartózkodást, a szigorúan csak városon kívül, és ha mondjuk lehet, akkor inkább ilyen erdős részen tudom javasolni, mert hogy egyrészt marha meleg lesz, hogy a tűzőnapon legyünk egész nap, másrészt olyan forgalom lesz a BL döntő miatt, hogy az valami elképzelhetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Azért azt az elmúlt években láthattuk, hogy minden igyekezet ellenére sem sikerül minden születésnapra összerántani a Spice Girls teljes létszámban. De például biztos vagyok benne, hogy Melanie Brownra, vagyis Mel B-re, azaz Scary Spice-ra, aki megünnepli a születésnapját, Isten éltesse, a most érkező Jerry Halliwell tudja, hogy az a minimum, hogy majd rá fog csörögni. Jön a Look At Me, a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, az új albumról még mindig semmi hír, de legalább a brazilok meg az argentinok örülhetnek, mert hogy a Jamiroquai bejelentette, hogy a 2026-os turné keretein belül Dél-Amerikába is ellátogat.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Mindenesetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To The Moon and Back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Barkácsboltokban és tüzép telepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében tegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza legalább azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban, megtörve a Fradi 7-es sorozatát, elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írta le a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számolnak. A részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Amy Winehouse az Ain't No Mountain High Enough című klasszikus dalnak csak egy picike részét vette kölcsön a sajátjához. A Madhouse viszont egy az egyben hozza a Madonna féle Like a Prayer-t. A Tears Dry on Their Own előtt pedig a Coldplay érkezik már, és az Adventure of a Lifetime nyitja ezt az órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

0: a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

Best FM a legjobb zenéka, most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Ma Beszterfem a legjobb zenék, a most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában. Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black, itt a Beszterfem.

Best FM, a legjobb zenék. Ugye régen volt egy ilyen kollektív tudat, mely szerint Ausztriába kell menni hűtőszekrényért, ékszerért és jó minőségű bőrcsekért pedig Törökországba. Nos, jó minőségű Madonna utánzat szintén Törökországból érkezik, vagy hát érkezett. Alig egy évet működött hivatalosan ez a zenekar. Jön a Madhouse és a Like a Prayer.

Best FM, a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képeiben. Beszámolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Pont úgy, mint a már klasszikussá vált internetes mémben, ugye, hogy az úriember mondja, hogy B. Na hát nálunk is B lesz minden mennyiségben az óra legeslegelején. Beyoncé jön majd a Baby Boy-ja, meg persze Sean Paul-lal, illetve a Bagosi Brothers Company rögtön utána a Boldog Időkkel. Itt a Best.
0: Ez a Night Shift a Best

ezt a fem a legjobb zenék. One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot Stepper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mint a legalábbis hétfőn, este 6 és 8 óra között járnánk, annyi house klasszikus fog pörögni az előttünk álló 60 percben itt a Best Ten. Érkezik majd a Free Drive Zone of Vinyl, a Grease 2000-del jön a Koshin és a Hide You, hallható lesz az Insomnia Faithless-től, és a sor legelején Roger Sanchez jön az Another Chance-el itt a Best Ten.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loca.

Best FM, a legjobb zenék, akik kihagyták a tavaly évvégi budapesti Blue koncertet, nekik itt lett volna az esély, hogy tegnap kevés utazással megúszták az egészet. Pozsonyban lépett fel a zenekar. Jön a Blue, és

Vesztefem a legjobb zenek, nem dicsekvésben mondom, de engem holnap beszippant a BL döntő a Puskás Arénában, úgyhogy zenében leszünk csak itt Slim Fittel, 6-tól 8-ig, meg Hip Hop-pal és R&B-vel, és ugyanez lesz vasárnap a helyzet, akkor is lesz majd Chill, Lounge és Deep House, DJ Németivel meg velem, de csak zenében. Jön a Kosini, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.